sirtete na wanyi nyama asase ma yasra wo ma de moboru hu akyerɛ ho na tumo wo nsɛm wo mani munyina kwan wo hɔ na gyina tuhurum.